0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 11-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek.
0: Befejeződött az inarikai kőolaj finomítójában épülő, mintegy 61 millió értékű zöld hidrogén beruházás első szakasza. A horvát olajipari vállalat tájékoztatása szerint teljesen elkészültek az üzemhez kapcsolódó naperőmű építési és szerelési munkái, amivel a projekt elérte a mechanikai készültséget. A finomító területén telepített 11 megawatt beépített teljesítményű naperőmű kulcs szerepet játszik majd a projektben, hiszen ez biztosítja majd a megújuló villamos energiát Horvátország első kereskedelmi célú zöld hidrogén előállító létesítménye számára. A beruházással az INA egyúttal teljesítette a horvát nemzeti helyreállítási és ellenálló képességi tervből nyújtott 15 millió eurós támogatáshoz kapcsolódó első határidőket is. A beruházás helyszínét Ortutai Zsuzsanna, az INA igazgató tanácsának elnöke, valamint Gordán Kolák a projekt fővállalkozójaként dolgozó Koncsár igazgató tanácsának elnöke is megtekintette. Ortutai Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy a megújuló hidrogén előállítása az INA egyik kiemelt stratégiai projektje, amely jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, fenntarthatóbbá teszi a finomítói működést és új távlatokat nyit meg a horvát zöld hidrogén piacon. Külön kiemelte, hogy a fejlesztés hazai partnerek bevonásával valósul meg. Gordán Kolák hozzátette, az

0: Első szakasz sikeres lezárása bizonyítja, hogy a horvát szakértelem és ipari kapacitás képes megfelelni az energiaátmenet összetett kihívásainak. A projekt a régió első kereskedelmi célú zöld hidrogén üzemeként és Horvátország egyik a legjelentősebb energetikai beruházásaként értékeltem. A naperőmű üzembe helyezés előtt most a záró tesztek és a műszaki ellenőrzések következnek, miközben gőzerővel folyik a hidrogén előállításához szükséges elektrizáló berendezés telepítése is. Ez utóbbi a tervek szerint 2026 végére fejeződik be. A létesítmény tervezett kapacitása évi mintegy 1500 tonna zöld hidrogén lesz, az első molekulák előállítása pedig 2027-ben várható. A megtermelt tiszta üzemanyagot elsősorban a közlekedésben értékesítik majd, de közvetlen a Rékai finomító saját termelési folyamataiban is hasznosítani fogják. Az INA, aminek 49,08%-os tulajdonosa és irányítója a Magyar MOL csoport, még 2024 áprilisában jelentette be zöld átállási stratégiáját, amelynek a Rékai beruházás mellett egy sziszaki biometán üzem is a része. Európában számtalan sziget közül választhatunk, éppen ezért nem mindig könnyű eldönteni, melyik illik legjobban egy nyaraláshoz. Egy friss kutatás most 80 európai szigetet vizsgált meg, hogy kiderüljön, melyek lehetnek a legjobb úti célok az időjárás, a gasztronómia és a zöld területek szempontjából. A rangsorban a spanyol és horvát szigetek különösen erősen szerepelnek. A Saga Holidays felmérése 80 európai szigetet hasonlított össze, három fő szempont alapján. Az időjárás, a vendéglátóhelyek kínálata és a zöld területek aránya szerint. A végső rangsorban a zöld területek 45, az időjárás 35, míg az éttermek, kávézók és bárok elérhetősége 20%-os újjal szerepelt. Az összesítésben a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife végzett az élen, 95 ponttal a maximális 100-ból. A kutatás szerint a szigetet a napsütéses időjárás, a változatos természeti környezet és a friss helyi alapanyagokra épülő gasztronómia teszi különlegessé. A második helyen a szintén Kanári-szigetekhez tartozó La Palma végzett 94 ponttal. A sziget UNESCO bioszféra rezervátum és különösen gazdag természeti értékeiről, valamint fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségéről ismert. A dobogó harmadik fokára Madeira került 93 ponttal. A portugál szigetcsoport ad otthont például a Lori Silva erdőnek, amely az UNESCO világörökség listáján is szerepel. A lista azoknak is adhat ötletet, akik a távolabbi szigetek helyett inkább egy közelebbi, adriai nyaralásban gondolkodnak. Horvátország ugyanis négy úti céllal is bekerült az élmezőnybe. Korcsola, Mljet, Lošinj és Brács egyaránt ott van a top 10-ben.
1: Július 12-e volt a 14 segítőszent közös ünnepe. A 14 segítőszent az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények. A 14-es szám feltehetőleg az apostolokra utal, a 12 tanítvány továbbá Pál és Barnabás. Tiszteletük a középkorban terjedt el, főként német nyelvterületeken és az azokkal szomszédos országokban. Csoportjukba időként és területenként olykor más-más védőszenteket is szoroltak. Legtöbbször szerepelt Ákos Borbála, Balázs Círjék, Dénes Egyed, Erasmus Euszták György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antiókiai Margit, Pantaleon, Vitus. A hagyomány szerint e szentek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik. Kultuszuk Németföldről a nagy pestis járvány idején terjedt el, s virágzott Közép-Európában. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre. A 15. században fogalmazták meg a 14 segítőszent officiumát. Csoportos ábrázolásuk a 15. századtól terjedt el Európa szerte. Általában egy központi alak, Szűz Mária vagy egy helyi szent körül ábrázolják őket attribútumaikkal. Magyarországi tiszteletükről az első adat a 15. századból való. Radó Polikárp egy kassai misekönyvbe jegyezve miséjük szövegét is megtalálta. Oltáruk készült Kassán, Cseglődön, Kelénpatakon, oltárképük Lipót-Szent Mártonban, Lőcsén, Beszterce bányán, Garamszent Benedeken, a budavári Szent Magdolna templomban kápolnájuk volt. Hazai kultuszuk a 16. században megszakadt, csak a 18. század német bevándorlói hozták magukkal ismét. Győr-szigetben, Győr-Újvárosban, Bodajkon, Nagytevelen és Siklóson emeltek oltárt. Tiszteletükre szentelt kápolnák és templomok helyszínei Pest, Etyek, Zsámbék, Pilisvörösvár, Dág, Soroksár, Hajós, Gádor, Dárda, Kisdorog, Pilisborosjenő és Kecskemét. Litániájuk szerint György a hitelleni kételyekben, Balázs a torokbajokban, Erasmus az altest fájdalmaiban, Pantaleon minden betegségben, Vítus a szemérem elleni kísértésekben, Kristóf az utak veszedelmei ellen, Dénes a lelkiismeret nyugtalanságában, Círjék a pokoli kígyó incselkedései ellen, Ákos a halálfélelemben, Euszták a reménytelen helyzetekben, Egyed a gyónásban érzett alszégyen miatt, Margit a veszélyben forgó szülőasszonyok bajaiban, Katalin a bűnbánok megtérését késeltető akadályok ellen, Borbála az utolsó szentségek fölvételében hatalmas pártfogó. Július 12-én született Sánta Kálmán, a 20. század egyik legnagyobb tudású elme- és ideggyógyásza, kitűnő idegsebész. Már medikusként Schaffer professzor mellett dolgozott a budapesti elme- és ideggyógyászati klinikán. 1932-ben az agyszövettani osztály vezetésével bízták meg. Már első publikációival nemzetközi figyelmet keltett. 1936-37-ben egy évig Rockefeller ösztöndíjjal a Montreali Egyetemen kutatott. Itt egy fizikussal a véráramlás mérésén alapuló módszer dolgozott ki a különböző agyterületek működési intenzitásának vizsgálatára, amelyel az epilepszia kutatás új szakaszát indította el.
2: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.